0: Citadel. Waliet dok wagua. Ira bodo ke bungwan. Tonne abich. Speak fama. Don ma pegi.
1: Wajuli chawa mukenne dare. Chawa mukenne.